Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi út oldalán a Margit kórház fölött magasodó domb tetején áll a Kiscelli Múzeum és az azt körülvevő parkerdő. A romantikus kastélyépület kedvelt forgatási helyszín, jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum kiállításai találhatók benne. Egykor kolostorként funkcionált, majd 1912-től Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros, lakberendező és műgyűjtő tulajdonát képezte, akinek szeretője a tragikus meggyilkolásáról ismerté vált Mágnás Elza örömlány volt. Schmidt Miksa örökös nélkül halt meg, kastélyát és az azt övező parkot a fővárosra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy közparkként és múzeumként működjön. A birtokon egy 15 hektáros őspark található, ami kisebb sétákhoz tökéletes helyszín és szakrális emlékeket is rejt. Egy 14 stációból álló 1810-ben épített kálvária vonul végig a park szélén és vezet el az 1820-as években emelt Szent Vér kápolnához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budavárosát kisebb-nagyobb megszakításokkal a kezdetek óta lakja zsidó közösség. Az első zsidó negyed a vallási kérdésekben toleráns, IV. Béla király idején települt a budai várba, míg a második a török hódoltság alatt. Ennek a korszaknak a nagy zsinagógája a mai Táncsics Mihály utca egyik házának belső telkén állt. Régészeti feltárása tervben van. Vele szemben az utca másik oldalán található a korszak másik, kisebb imaháza, amelyre 1968-ban bukkantak rá egy újjáépítés során. A kis helyiség sokáig a Budapesti Történeti Múzeum kiállító helyeként működött, majd az egységes magyarországi izraelita hitközség kezdeményezésére felújították, és 2018 őszétől újra betöltheti vallási funkcióját is. Ezzel visszatérhetett a zsidó hitélet a várnegyedbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Battyány Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy lábánál a Szabadsághídtól 60-70 méterre északra a Dunamedrében található az Inségszikla, ami egy általában vízzel fedett sziklaszírt. A nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, amilyen csak aszályos időszakban fordulhat elő. Nagyon alacsony vízállás idején nem lehet a Dunán gabonát szállítani, ezért ha előbukkan az inségkő, akkor fel kell készülni az inséges időkre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Rácz László producer. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy nagyszerű eseményre hívjuk meg a hallgatókat, amely Szent Iván éjszakájához kapcsolódik. Június 23-a, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sport Aréna, és egy közös zenei élmény lesz ez. Ez a Kultúrklub szervezésében valósul meg ez az esemény, és szerintem aki jártas már abban, vagy a nevét hallhatta, azt tudja, hogy fantasztikus események jönnek ki a kezei közül, és a gondolatai közül, és valósul meg. De mi is a Kultúrklubnak az üzenete, illetve a küldetése?
2: Megpróbálom röviden összefoglalni. Szóval mi egy kreatív műhely vagyunk, ahol teljesen saját fejlesztésű műsorokat hívjuk műsoroknak, készítünk és csinálunk. Ez a koncertektől kezdve a talkshowokon keresztül, kabaréig, a beszélgetős esteken át egy csomó féle típusú műsor, ahol a legjobb művészekkel együtt dolgozunk. Itt igazából mindig kitaláljuk magát a műsort, és színpadra is visszük, tehát tényleg az ötlettől a megvalósításig mindent a Kultúrklub készít, és így alakul ki ez a rengeteg változatos, tényleg jobbnál jobb zenei és kulturális csemege, és hát azzal azért hagy büszkélkedjek, hogy ilyen paletta, meg tényleg ez a típusú úgymond műsorkínálat, ez szerintem egyedülálló ma jelen pillanatban Magyarországon. És ennek egyik eseménye a Libabőr, ahol azt találtuk ki, hogy visszahoznánk azt az életérzést, amit az emberek a tűz körül éreztek évszázadok, évezredek óta, amikor együtt énekelnek, amikor együtt zenélnek, és ez egy olyan közösségi élményt, egy olyan töltetet ad, amit tulajdonképpen teljesen egyedülálló, és azt gondoltuk, hogy egy arénát meg tudunk ezzel tölteni. Már eleve a színpad egy különleges, mert ugye a közepén lesz egy gigantikus installáció, egy tűzinstalláció, ami körül ülnek a gitárosok, harmonikások, a hegedűsök és olyan hangszerek, amik a tűz körül úgymond elférnek, tehát nem lesz zongora, vagy például egy nagy dobfelszerelés, vagy ilyesmi, és hát a tűz körül ülnek a nézők. Ugye hál' Istennek jó sokan leszünk.
1: Igen.
2: És ugye az a különlegesség, hogy úgy oldottuk meg, hogy a jegy mellé mindenki megkapta a szövegeket, és ez nem egy olyan éneklés, mint amit az emberek megszoktak a koncerteken, hanem ezek duettek, ahol a Udvaros Dorottyától Keresztes Ildikón át rengeteg művésszel duettet énekelhetnek életükben először.
1: Mindig vannak szerintem kedvenc dalok, amelyek ilyenkor előkerülnek. Erre lett felépítve ez is, és a műsor is, vagy azért a művészek megmondhatták, hogy ők miket szeretnének mindenképpen elénekelni, együtt énekelni duettben.
2: Igazából ez egy közös hamoz. Mi adtunk egy étlapot, úgymond, egy zenei étlapot, és a zenei étlapról pedig, amit úgy gondoltunk, hogy igazán siker lesz az arénában, tudják énekelni, a közönség ismeri, benne van a fülében, mert azért 15 dalt amatőröknek megtanulni most azért nem kis feladat, nem akartuk, hogy teljesen új dalokat énekeljünk ott, szinte lehetetlen lett volna a küldetés, ezért mi adtunk egy zenei étlapot, és erről a zenei étlapról pedig a művészek, akik ugye egyetlen egy dalt fognak énekelni a tűz körül, egy duettet, kiválasztották a számukra kedveset.
1: De azért néhány dalt soroljunk fel, amely biztosan el fog hangozni, de egyébként, hogyha fellátogatnak a kultúrklub.eu weboldalra, akkor itt látják a dalszövegcsomagot, és ezt meg is tudják nézni, de aki még esetleg ezt most nem tette meg, annak áruljuk el.
2: Mondok egy párat,
1: jó.
2: Igénye nélkül tényleg. Tehát először is vannak ilyen klasszikus tábortűzdalok, lesz egy kiváló gyerekkórusunk, a Bakácstéri gyermekkórus, akik az ilyen Ohio, meg ezeket a típusú közösségi dalokat fogja előadni. Aztán lesznek melankolikusabb, lassabb, érzelmesebb dalok, a Horváth Attila, Balázs Fetó szerzemények, ugye a korától. Aztán lesznek gyors dalok, lesznek LGT dalok, rengeteg dal lesz. Ő még csak 14, aztán Valahol egy lány, aztán 16 tonna, Ringasd el magad, nem sorolom tovább, rengeteg lesz.
1: Nézzék meg a weboldalt, szerintem ez a legbiztosabb. És én közben kutattam a fejemben, hogy mikor is beszélgettünk, és akkor beszélgettünk szerintem, amikor megnyílt a Roma Kultúrklub, és ott ugye rengeteg esemény volt. Az egy nagyon intim volt. Most viszont, ahogy én így láttam, és a weboldalt is megnéztem, rengeteg olyan esemény van, amely viszont sokkal nagyobb teret tud most kapni.
2: Hát igen, itt ez egy más léptékű a Kultúrklub, ugye itt a Víg Színháztól a Műpán keresztül az arénáig mindenhol rendezvényeket tartunk, más jellegű műsorok vannak. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy olyan művészekkel dolgozunk együtt, akikre hatalmas igény van. Bodrogi Gyulától kezdve most például lesz egy Egyszer élünk, a többi ráér egy olyan kabaré műsorunk, ahol sikerült megállapodnunk Bodrogi Gyulával, Szacsvai Lászlóval, Liptai Klaudi Járai Mátéval, tehát olyan nevek, hogy egyszerűen hihetetlen. Itt nem lehet már nagyon piciben gondolkodni, úgyhogy ezek az 500 főtől a 10.000 főig mindenféle helyszínen ott vagyunk.
1: Nézzenek meg minden részletes információt is, egy picit még visszatérve a Liba bőrre. Lesz-e olyan, amely kifejezetten csak gitárral lesz kísérve?
2: Természetesen az olyan, ami szinte csak egy gitárral van, lesz olyan, ami sokkal teltebb hangzást ad, mert hát azért lesz a tűz körül, kahunnak hívják, tudja ez a tőhangszerek. Tehát azért a ritmus szekció ott lesz, meg lesz tangó harmonika, tehát hogy lesznek más hangszerek is, tehát különböző hangzások lesznek. Például ott lesz Szirtes Edina Mókus, nagyon híres, kiváló hegedű művész. Nagyon-nagyon jó zenészek is lesznek, meg énekesek, úgyhogy nagyon izgulok, megmondom őszintén. Azért izgulok nagyon, mert ezt az installációt, amit összerakunk, ez soha nem volt még összerakva, ezt mi fejlesztettük le, mi találtuk, hogy legyen, hogy működjön, és mitől lesz tűz, és hát hatalmas várakozással előtt vagyunk mi is, és izgalommal vagyunk is, hogy milyen lesz.
1: Amikor a művészeket megkereste ezzel az ötlettel, ők hogyan fogadták ezt?
2: Azonnal igent mondtak.
1: Ilyen még nem volt, ugye?
2: Nem volt, soha nem volt még ilyen. Még hasonló sem volt ilyen, hogy duettet énekelhet a közönség. És egyébként azt hozzáteszem, hogy ez a művészeknek is nagyon nagy kihívás. Tehát most gondoljon bele, hogy fölmennek a színpadra, és bevállalják azt, hogy próba nélkül amatőrökkel fognak duettet énekelni. Tehát ez egy hatalmas feladat nekik is, és pontosan ezért a próbán, meg a főpróbán én imitálni fogom a közönséget amatőrökkel, tehát amatőr embereket viszek oda, akikkel majd együtt fognak a főpróbán azért egyet próbálni, hogy mégis milyen ez, amikor el kell, hogy vegye a mikrofont a szájától, és átadja közönségnek, ugye, és duettek vannak. Tehát nagyon izgi.
1: Igen, nagyon.
2: Ugye nagyon széles a paletta a művészekben is, tehát tényleg az Udvaros Dorottyától a Gubik Petrán keresztül a Hevér Gábor, a Keresztes Ildi, a Fűr Anikó, Pintér Tibor, tehát rengeteg, Cutor Zoli, Olá Gergő, nagyon sokan lesznek. Nagyon jó lesz tényleg.
1: Igen, és valószínűleg van olyan dal, amelyet lehet, hogy nagyon-nagyon régen énekeltek, vagy még sohasem énekeltek, és akkor most ez így összeadódik, és az, hogy közös éneklés van, szerintem ennek valami olyan elképesztő ereje van, és én tényleg biztos vagyok benne, hogy végig Liba bőr lesz, ugye?
2: Igen, egyébként azt már elárulhatom, hogy én egy nagyon nagy hazárdőr vagyok, és én már most befoglaltam a következő Szent Ivánére az arénát, bízva abban, hogy ez egy nagyon sikeres műsor lesz, úgyhogy ebből egy tradíciót, egy hagyományteremtő koncertet szeretnék, tehát jövőre ugyanígy megtartjuk Szent Ivánékor. Függetlenül attól, hogy ez hétfőre vagy keddre esik, ugye most is kedden lesz a koncert, mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy ne a közelében legyen Szent Ivánének, hanem akkor pont Szent Ivánékor legyen ez az ünnepség, mert én ezt egy ünnepnek tartom.
1: Akkor tehát első Liba bőr, Szent Iváni éjszakán egyetlen közös hang leszünk, jövőre akkor újra beszélünk, de most még oda nem szaladunk, hanem csak június 23-áig, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sportaréna, és a kulturklub.eu weboldalon pedig minden más információt és más programokat és előadásokat megtalálnak, és hát olyan neveket, hogy szerintem mindegyikre érdemes ellátogatni, úgyhogy én kívánom, hogy mindegyik előadás teltházzal úgy zajlódjon.
2: Nagyon köszönöm a kedvességét, és nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Rácz Lászlót hallhatták, producert.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Az alkotás kulisszái, múzeumok éjszakája a képzőm. A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a Lotz freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival is. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelenében és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epreskert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epreskert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Pantheon Friz kiállítótér, Strobel Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézi meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobel Alajos bohém összejöveteleket rendezett. De a múzeumok éjszakája rengeteg más programot is tartogat számunkra. Ízekbe zárt történetek, bárki áthathatja magát a mediterrán életérzésnek a Magyar Nemzeti Galériában szombaton. Ugye az a jó a múzeumok éjszakáján, hogy nagyon sok helyre elmehetünk, így akár több múzeumot is meglátogathatunk. A nyár legvarázslatosabb estéjének fókuszában a Dolce Vita című kiállítás áll, amely egyaránt felel a szezon zamatáért és pezsgő ritmusáért. Vizuális csemegé, izgalmas terek, tárlatvezetések kicsiknek és nagyoknak, kortárs táncprodukció, pop-up előadások, kézműves workshop és élő zongoraszó és DJ-szettek kóstoltatják bele a hamisíthatatlan múzeumok éjszakája varázsába június 20-án szombaton. Bárhova is látogassanak-e, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci stratégiai és marketing vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik főszervezője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én is, hello!
1: Már mindent megbeszéltünk, ami az időjárást illeti, ami a fejfájást illeti, ami a parkolást illeti, úgyhogy ezt alaposan végig tárgyaltuk. Ugye most frontok jönnek, mennek, a szél az nem feltétlenül jó hatású. Rátok, hogyan hat ez az időjárás? Csak hogy a témánál legyünk.
2: Szegény hallgatókat ezzel fogjuk most fárasztani.
1: Azért mondjátok el.
2: Hát nem tudom, lesz majd jobb.
1: Lesz majd jobb, például a hamarosan kezdődő Óbudai Világzenei Héten vélhetőleg már jó idő lesz. Így
3: köszönjük
1: van?
3: Ezt, az átkötést, ilyen szép óriási. Még jobban várjuk a Világzenei Hétfesztivált, így van.
1: Ezt levajasztátok az időjárással. Dóri, hogyan lépsz fel, milyen formációval?
2: Hát egyrészt az mindig egy öröm, hogyha a Kobuciba mehetünk. Ezt le kell, hogy szögezzem. Bármilyen formációval és bármilyen körülmények között, az mindig egy ilyen ünnep. Most a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös koncertjét fogjuk megejteni, és először játszik a Budapest Klezmer Band az első részben, és azt hiszem mi játszunk a második részben, és aztán természetesen közös dalokat is fogunk játszani, és a Budapest Bárból a csodálatos zenekar mellett Mező Misi és én fogjuk képviselni az énekeseket.
1: Hogyan épül fel az Óbudai Világzenei Hét programja? Ez már csak azért is okoz némi nehézséget, Krisztián, hiszen évről évre megrendezitek, és nyilvánvalóan azért mindig abban is gondolkodtok, hogy a hagyományos elemek mellett újdonságokkal is szolgáljatok.
3: Így van, törekszünk arra, hogy a közönséget mindig a lehető legcizelláltabb eszközökkel és némi meglepetéssel próbáljuk megszólítani. Természetesen nekünk is mindig öröm, a Dóriék jönnek, sőt, ünnep, és az idén azt gondoltuk, hogy a koncepció alapját az a featuringek és a kollabok képezik. Tehát sokat szoktunk arról beszélgetni veled is, hogy a világzene, a kultúrák egymás mellett éléséről, egymást áthatásáról szól, de ez ugye gyakorlatban a szlogenen túl mit jelent, az azért ritkán derül ki, és azt gondoltuk, hogy az idén a legeklatánsabb példája annak, hogy ezek nem csak egymás mellett léteznek ezek a zenei világok, hanem együtt is, az, hogyha megpróbálunk featuringeket és olyan együttműködéseket színpadra szólítani, akik nem csak egymás után, hanem közösen is képesek valamilyen produkciót létrehozni, és hogy ha segítsek kontextusba helyezni, amit a Dóri említett, akkor a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár együttműködése klasszikusan ilyen. Két különböző zenei világ, aminek megvannak a közös metszetei szellemileg, zenetörténetileg, és reméljük, hogy távlataiban is. Úgyhogy ez a szerdai napja a fesztiválnak, június 22-e és 27-e között zajlik Óbudán a Kobuci kertben ez a Világzenei Hét fesztivál, és az egyik nagy eseménye a Dóriéknak a jövetele, aminek van még egy különlegessége is.

0: és ez pedig a Dohány utcai zsinagóga főkántorának a személye, és nagyszerű, ha jól tudom, bariton hangja, ő is egy különleges vendége az estének.
1: Dori, a világzene valóban nagyon varázslatos világ, és ha valaki szereti, akkor nagyon szereti, ha nem szereti, akkor meg hát ugye egyszerűen távol tartja magát tőle, de hát az Óbudai Világzenei Hétre olyanok látogatnak el, akikhez közel van ez a dimenzió. Mit gondolsz, hogy ott leszel, meghallgatod majd a többi szereplőt is, tehát jól érzed magad ebben a közegben, akkor is, ha nem előadó művészként vagy jelen?
2: Hát ezt tanulmányozni fogom. Abban például, hogy innen kimentem a stúdióból a részletes programot, és megnézem, hogy lesz-e olyan, mert őszintén szólva nem tudom, nekem minden, tulajdonképpen nekem minden zene világzene. Ez annyira furán hangzik, de valóban így van. Tehát én nem tudom igazából ezeket bekategorizálni. Tehát meg kell nézni, hogy mik lesznek ezek a kollaborációk, és akkor ennek fényében hát nagyon szeretnénk. Tehát ez nagyon optimális lenne, és tök jó lenne. Ráadásul egy ilyen helyszínen, meg szerintem az idő is ennek kedvezni fog.
1: Csak hogy visszatérjünk a témánkhoz. Keretes
2: nem,
1: szerkezet.
2: Nem, de hogyha végig gondoljátok most az eddigi szezont a szabadtéri koncertekkel, azért nem voltunk annyira elkényeztetve jó idővel. Tehát elég hűvösek voltak az esték is, esősek, akár adott esetben. Úgyhogy a válaszom röviden igen.
0: A Dórinak szerintem abszolút igaza van ebben, hogy ez a definíció, ez nagyon régóta inflálódik, felhígul, és igazából van egy ilyen tágulása ennek a fogalomnak, hogy mit jelent az, hogy világzene. Én is úgy vagyok vele, hogy tulajdonképpen mindent és mindennek az ellenkezőjét is könnyen jelenti. Ennek a fesztiválnak az egyik koncepcionális öröksége az mindig az volt, hogy az autentikus formákhoz visszanyúló világzene az, ami a modern zenei alakzatokkal találkozik és hidakat épít, azt szoktuk mi, a mi definíciónk szerint világzenének nevezni, de lehető legtágabban érthető szerintem is ez a fogalom, és pont emiatt hívjuk a Dóriékat is, mert abszolút ide tartozónak véljük.
1: Visszatérünk még a világzene definíciójára. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Az előbbi vita nem alakult ki, de Dórinak elég éles, markáns véleménye van a világzenéről.
1: Nem a világzenéről egyébként, hanem inkább csak erről a fogalomról, hogy szerintem ez egy ilyen devalválódott, vagy nem tudom, tehát hogy ez valóban, amit te is említettél, hogy ez számomra olyan, hogy minden, amit nem tudunk bekategorizálni, akkor gyorsan azt mondjuk rá, hogy ez ilyen világzene, vannak benne fura hangszerek, meg kicsit a lebegős, akkor az világzene.
2: Tehát a fogalom használata inflálódott egy kicsit, de szerencsére nem a fogalom használata a fesztiválnak a tárgya, hanem maga az eleven tapasztalat, és egyébként ezt szoktuk mondani, hogy persze nyitottság, persze kultúrák találkozása, stb., de valójában amit a közönség ott a színpadon lát, átél, hall és megtapasztal, mindenkinek az a világzene, amit utána hazavisz abból a tapasztalatból, hogy mondjuk mit jelent a klezmer és a kávéházi cigányzene, mi az a fúzió, amit ott megtapasztalhatnak. Ez a legbiztosabb vezető szerintem, hogyha ilyen finom kérdésekről beszélgetünk, hogy a világzene műfajában mi fér bele, és mi nem, de én is nagyon egyébként ezt tapasztalni, hogy a jazz és a world music azért miközben tavaly talán beszélgettünk Dress Mihály, vagy nagyon-nagyon szép estét köszönhettünk Misi bácsinak tavaly. Természetesen, hogy a dolog nem válik le egymástól úgy, mint Ocsú a búzától, hanem ezek határterületek, és a határterületek áthágásai azok, amik zeneileg érdekesek, és ezt a Dóriék hozzák nekünk minden évben.
0: És hová halad ez a folyamat, mit gondoltok? Tehát egyre jobban feloldódnak ezek a skatuják?
1: Én nem tudom, én csak azt gondolom, hogy én csak azt tudom, hogy itt Magyarországon hogy gondolkodnak erről. Azt nem tudom, hogy más országok. Tartok tőle, hogy Magyarországon egy kicsit sarkosabban gondolkodnak erről, tehát kicsit kategorizáltabban gondolkodnak a zenéről. Ezt a tanulmányaim során is egy kicsit így tapasztaltam, bár az érdekes, hogy amikor a klasszikus zenei tanulmányaim során találkoztam a legelfogadóbb és a legnyitottabb emberekkel. Tehát de ha meg arra gondolok, hogy külföldön, főleg a mostani generációban miféle produkciókat látunk, akár az Instán, vagy akár bármiféle más internetes elérhetőségen, olyan formációk vannak, hogy egyszerűen eszedbe se jut kategorizálni. Tehát fogalmad nincs, hogy ez egyik honnan jött, a másik honnan jött, meg lehet magyarázni, hogy ő most a hip-hopból jön, ő most a jazzből jön, ő most egy autentikus arabzenész, vagy arabzenét hoz, és csinál valamit közösen, ami egyszerűen csak jó. Tehát én ezt a fajta nagyon komoly elfogadást vágynám, hogy itthon is, vagy a mi generációnkban is teljesen természetes legyen, de azt látom, hogy a fiataloknak már pontosan ezekkel az eszközökkel megsegítve, hogy nyitva van a világ, ő nekik ez már teljesen elfogadott. Szóval itt már felborultak szerintem vagy áthághatóak a határok.
2: Hát abszolút egyetértek. Ugye Dóri a művész szemével beszél erről az egészről. Tehát nyilván amikor valaki aktuálisan szíre viszi ezt és műveli, akkor egyszerűen ezek a szavak, ezek elpárolognak, és az áramlása marad annak, hogy ez zenei tapasztalata. Ágoston Béla barátommal, nagyszerű jazzmuzsikus, akit szintén lehet világzenésznek nevezni, és az etnohip, szóval sok mindennek. Őtől egyszer megkérdeztük ezt, hogy pont a kategóriákat, és azt mondta, hogy egyszerűen ő zenészekkel zenél együtt.
1: Tehát nem
2: szereti az indexet, a bélyeget, vagy a tehertételt a dolgon. De ha már ennyit emlegettük ezt, akkor bocsáss meg, azt engedjétek meg, hogy szóba hozzam, hogy pont emiatt a héten lesz egy világzené nyílt napunk, mert azt gondoljuk mi is, hogy kicsit olyan ez, mint a blues, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy miről van szó, hogyha nem tudom, Black Pumást hallgatunk, akkor az is blues, és a közönség egy picit van egy ilyen dezorientációs folyamat ebben az egészben, szóval egy világzenei nyílt napot fogunk tartani, a kiváló barátom Nové Soma és ifjú Csóri Sándor nagyszerű duó, és az ő Somának egy másik produkciója, a Mordály fog egy hosszú estét celebrálni a közönségnek, ahol a folk gyökereket és a rocknak az talán váratlanabb a világzenében, talán a rock nem szokott annyira jelen lenni, mint a híd másik oldalán álló műfaj. ők csinálnak egy nyílt napot, egy ingyenes esemény keretében, ahol mindent megmutatnak, amit ők tudnak. Egyébként ennek is azért megvannak a magyar hagyományai, nem tudom, Illés, Sebő, hogyha visszaemlékeztek rá, a 70-es években nagyszerű olyan lemezek készültek, ahol ez még nem volt.
0: Mi akkor még nem éltünk, bocsánat.
2: Pardon, elnézést, akkor csak én emlékszem. Szóval, hogy amit a Dóri emleget, hogy nem volt még ennyire inflálva ez a fogalom, hanem sokkal elevenebb volt maga az a tapasztalat, hogy de érdekes, hogy ez a két világ átjárja egymást.
0: Mm. Minden esetre az egész hét nálatok a Világzene jegyében telik, hát ez a neve is, Óbudai Világzenei Hét a Kobuciban. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Virágzenei Hét egyik szervezője. Hamarosan, június 22-én indul a fesztivál, egy héten át tart, 22-től 27-ig, az majdnem egy hét, ugye, hiszen a vasárnap az már nem érvényes, de hogyan kezdődik, Krisztián, mi az, amivel elindítjátok ezt?
1: Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy Virágzenei Kertmozival kezdünk, és a dokumentumfilm is mindig egy olyan eszköz, amivel általában a legelkötelezettebb világzeneszerelmeseket szoktuk megszólítani. Az idén Szomjas Györgynek és Halmos Bélának a kiváló dokumentumfilmje, a Net is annyi lesz látható, hallható. Ugye egy kalotaszegi primásnak az élettörténete, cigány primásnak az élettörténete. Egy nagyon szép és mély film a nagyon autentikus, nagyon, nagyon tiszta folk gyökerekről, és a film is nagyon finom eszközökkel mutat be egy világot, ami letűnőben van. Úgyhogy a Világzenei Kertmozival indul a hét.
0: Ez minden évben sikeres, ugye?
1: Igen.
0: Én emlékszem rá, hogy mikor ezt bevezettétek.
1: A közönség szereti, nagyon az elkötelezett és vágyfülűek, kíváncsiak az ilyen dokumentumértékű anyagokra, de mindig egy ilyen meghitt millióban nézzük végig mi is, mert sokat tanulunk belőle.
0: Uh-huh. Mi történik utána?
1: Említettem a nyílt napot, amivel berúgjuk a fesztivál ajtaját. A Mordáj és Novésomai Fücsóri Sándor duója az, aki megpróbálja ezt az estét megmutatni a közönségnek, és utána világzenei DJ-kkel is készülünk. A hét közepén a Koronát természetesen a Budapest Bár és a Klezmer Band közös koncertje adja. Még egyszer a Dohány utcai zsinagóga főkántora megtisztel bennünket azzal, hogy énekel a Kobuci kertben. Ez önmagában egyébként egy kuriózum. Úgyhogy a szerdai napunkat a Dóriéknak köszönhetjük. A fesztiválnak az idei világsztár fellépőjét úgy hívják, hogy Natasha Atlasz. Szerintem a világzene ismerőinek ez a név azért mond valamit. Ugye a Trans Global Undergroundnak az énekesnőiről beszélünk, korábbi énekesnőiről beszélünk, és ő tényleg a világ minden színpadán, minden fővárosában, a londoni Royal Albert Hall-tól a New Yorki Lincoln Centerig tényleg, vagy akár a piramisokig sok-sok helyen és nagy színpadon megfordult. Peter Gabriel-től Stingen át Jean-Michel Jarre-ig dolgozott együtt ez a kiváló énekesnő, nagyszerű, szintén kollaborációkban hírességekkel és nagy zenei legendákkal, úgyhogy ő látogat az idén Óbudára a csütörtöki napunkon. Ő egy Sammy Bisaival, egy jazzmuzsikussal fog együtt játszani, és tényleg az elektropop, az arab tradicionális zenék és a jazz standardoknak a fúzióját, ők azért nagyon, nagyon finoman, Parallel Universe, ez is az albumuk címe, aminek a részleteit elhozzák Budapestre, és ők például nem áthatásról beszélnek, hanem párhuzamosokról,
2: Hát főleg, ha belegondolunk, hogy a Natasha Atlasz, ez tulajdonképpen egy ilyen álló csillag, vagy egy ilyen álló királynő csillaga a világzenének az egén, mert én emlékszem, hogy amikor nekem a pályám indult, így a 20-as éveimben, ő már egy óriási nagy sztár volt, és hát nekem egyébként óriási dolog, hogy most egy színpadon állhatok vele, mert ő tényleg egy hatalmas sztár ebben a műfajban.
1: Ő leíró.
2: Konkrétan egy világsztár.
1: Leíró értelemben is használjuk. Egy kivételes, szerintem is kivételesen folytonos életműről van szó, és mindazt, ami a keleti tradíció és az arab világ, azt ő legautentikusabb formájába hozza be ebbe a sok jelzővel illethető nyugati modernitásba és a modern zenébe, az elektrótól a hip-hopig. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az estét, és nagyon bízunk benne, hogy a közönség szívét Natasha Atlasz ismét meg tudja szólítani Budapesten. Ő azért elég ritkán jár ezen a környéken.
0: Ez biztos megnézi őt, Dóri, ugye? Tehát ezen az estén ott leszel.
2: Igyekszem, mert ez nagyon vonzóan hangzik. És tényleg az, hogy azért nem nagyon csípjük előtt itt az országban, az biztos.
0: Az egyébként minek köszönhető, hogy valaki a folyamatosan változó világ és trendek közepén is egyfajta álló csillag tud maradni, ahogy mondtad?
2: Hát nyilván ez a folyamatos megújulásra való képesség szerintem a kíváncsiságban gyökeredzik, illetve abban, hogy mindig ő is valószínűleg a minőség fele megy, és nem műfaj szerint válogat, hanem azt szerint, hogy ki eléggé nem is tudom, unikum, vagy érdekes, vagy jó a saját műfajában, és akkor arra a saját világát rá tudja talán vetíteni. Én ezt így tudom elképzelni, hogy így lehet mindig megújulni, és akkor így lehet egy állócsillagként létezni, hogy mindig valami újdonság felé mész. Ez a folyamatos kíváncsiság és a nyitottság.
0: És ezt követi még a pénteki nap, hiszen Natasha Atlas csütörtökön lép fel, ugye?
1: Így van.
0: Most nézzek Dórira, de közben Krisztián, ugye,
2: bogologa. Krisztiánra nézni, légy szíves, ne rám.
1: Pénteki nap a Ferenci Gyuriéké, Dóri szerintem Gyurit is nagyon közelről ja, és művészi erejében ismeri.
2: Maraton lesz.
1: Így van, ez egy maraton lesz.
2: Rakajam.
1: Szóval azt találtuk ki, az volt az ötlet Ferenci Gyuriékkal közösen, hogy az ő zenésztársai kiváló zenészekkel dolgozik együtt, Dóri, ezt biztosan meg tudod erősíteni. Egy fantasztikus zeneke van Ferenci Györgynek, az első Pesti Rackák, és kinek-kinek egyenként vannak autentikus formációi a zenésztársainak. És azt gondoltuk, hogy mi van akkor, hogyha az összes formáció színpadra lép egyetlen nap alatt, egy hosszú, szintén hosszú estén. Ez a nap délután 4 órakor fog kezdődni kis színpadokon, és a Gyuriék összes zenésztársának, Apáti Ádáméknak és a Louisiana Double színre lép Apáti Ádám és a felesége, a Boldog Rezignáció című formációnak az albumát, azt hiszem nemrég megjelent albumukat ról játszanak el dalokat, és persze Ferenci György lánya is megtisztel bennünket a jelenlétével, szóval ilyen sok pici formáció, és a végén egyszer csak a Racka Jam teljes zenei erejével színpadra lép nálunk. Ahogy Dóriékkal is, Gyuriékkal is nagyon régi az együttműködés, nagyon szeretjük azt, amit képviselnek a zenében, színvonalban, kultúrában és üzenetben természetesen, úgyhogy Ferenci György és a Racka Jam különböző formációi létnek a Racka Maratonon színpadra a pénteki napon.
0: Racka Maraton, tehát pénteken, de aztán lesz még egy zárónap is, ugye? Így van,
1: amit említettem, hogy az autentikus alapjait a világzenének mindig is tiszteletben tartottak a Kapucia Hely DNS-ében is, azt hiszem, hogy ez a történet van benne, ami a népzenétől a világzene felé, aztán pedig a mindenféle más kortárs könnyűzenék felé vezetés vissza, úgyhogy egy táncházzal köszönünk el az idei Világzenei Évfélt Fesztiváltól ezúttal szombaton, és kolozsvári barátaink a Tokos együttes, kiváló Tokos együttesön játszani, és a Csángálóék muzsikálják a moldvai blokkot, úgyhogy népzenétől népzenéig tart az idei Világzenei Fesztivál íve.
0: Így épül tehát fel az Óbudai Világzenei Hét, de mi még jövünk vissza, hiszen a beszélgetés folytatódik Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci Marketing és Stratégiai vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, valamint az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Ugye 6 napon át tart az Óbudai Világzenei Hét, szerdán lesz majd látható Dóri a színpadon. Dóri, hogyan találkozik a klezmer és a kávéház világa?
1: Nem tudom, az én olvasatomban, vagy az én fantáziámban a kettő az először így földrajzilag jelenik meg, tehát konkrétan láttam egy budapesti utcát, hogy van egy kávéhez, mellette van egy zsinagóga. Tehát, hogy innen például elindulhat simán a találkozás, mert mind a kettő egyébként nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a két világháború közötti időszakra gondolok, vagy még korábbra, akkor vagy akár a 1900-as évekre, mondjuk arra a századfordulóra, akkor az abszolút azon a fejemben, hogy ugye ezek a cigányzenészek a kávéházakban mindent játszottak operát, játszottak operettet, játszottak jazzt, hát olyan fülük volt, hogy mindent tudtak. Tehát ugye volt ez a klasszikus történet, hogy bemutattak egy operát a Magyar Állami Operaházba, és amikor utána beültek a vendégek a kávéházba, akkor a cigányzenészek már játszották a főslágert, mert annyira gyors ment a fejükbe. Na most így tudom elképzelni ezt is például budapesti, vagy mondjuk pesti szinten, hogy így keveredett. De azért ennek nyilván vannak kulturális hagyományai és gyökerei is, azért a klezmernek, meg a cigányzenének, és biztos, hogy az autentikus cigányzene és a klezmer szintén elég erős kapcsolatban áll. Például erre egy nagyon jó példát tudok mondani. Van a Joseph című dal, amit egyébként én valószínűleg fogok is énekelni 24-én Kovuciba ezen az estén, ami például olyan jelzőket kapott, hogy ez egy jiddis cigány dal. Tehát, hogy nem is tudják vagy megmagyarázni, vagy megtalálni a gyökerét. Tehát annyira összefonódott a kettő már az eredeténél, hogy hát én valahogy így képzelem el. Az én képzeletem abszolút egy töröl fakad, hát valamennyire inkább a hangulata is. Igen.
2: Hát Dóri, nagyon szépen felvezetted szerintem. Tehát a terek, a nagyváros, a kelet-európai műfai gyökerek. Én azt hiszem, hogy egy zenekari leírásotokban láttam egy nagyon szép közérzetre vonatkozó kifejezést, hogy a két világ között a közérzeti mélység, az a melankólia és a féktelen életöröm. És ez a kettő szerintem tényleg igaz a Budapest bárnak a világára is, tehát a kávéházi cigányzenére is, és nagyon mélyen igaz a klezmerre is.
1: És hát ő magában micsoda ellentmondás, érted ezt a kettőt összerakni.
2: Ez egy kelet-európai jelenet.
1: De hogy ez abszolút kelet-európai, és ez egy tök könnyű kapcsolódni ezzel szerintem.
2: De az biztos, hogy a Budapest, mint nagyváros létrejötte, és a pillanata, amikor ez egy metropolisszá válik, hogyha egy kicsit túlozni szeretnék, vagy legalábbis a századfordulóra utalok, amikor a súlya Európában is más volt Budapestnek, akkor ez két virágzó zenei kultúra, pont így, hogy a terek is közel vannak egymáshoz.
1: És egyébként, amikor mi először játszottunk a Budapest Klezmer Banddel, és csináltuk a közös dalainkat, akkor, meg hát ugye Budapest Bárnak van Klezmer albuma is. Tehát nem csak ez az egy találkozási pont volt, hanem azért Budapest már csinált egy külön klezmer albumot is. De amikor én például ebbe először részt vettem, ebbe a közös produkcióba, azt éreztem, hogy semmiféle zenei nyelvi különbség nincs a kettő között. Tehát, hogy ugyanazt a teret futjuk be, ugyanazt tudjuk megfogalmazni a dalok által, a hangulat által, a hangok által, a hangszerek által. Tehát fölmegyek a színpadra, és tulajdonképpen csak kiegészítjük egymást, de igazából nem szorul semmi magyarázatra zeneileg, meg hangulatilag sem.
2: Azért végül csak definiáltuk ezt a világzene dolgot.
1: Kicsit hosszadalmas volna sikerült.
0: De a végére eljutottunk ide, és ugye azt is mondtátok, hogy végül is nincs értelme bogozgatni, vagy boncolgatni azt, hogy a jó zene az milyen műfajokból épül fel, de azért mégiscsak a világzene az egy hívószó. Tehát azt mondom, hogy világzene, és akkor van egy közönsége. És nyilvánvalóan évről évre ugyanazok az emberek is ellátogatnak hozzátok erre a hívószóra, de hát közben azért mindig vannak újabbak és újabbak.
2: Természetesen törekszünk rá, hogy minél szélesebb bázis tudjunk megszólítani. Szerencsére a Kobuci kínálatát nagyon-nagyon-nagyon sokan követik, azért ez egy sokrétű program kínálat, egy nagyon szép örökség és szép történet a Kobuci program kínálatnak a története, és ilyenkor mindig be tudjuk mutatni, vagy legalábbis olykor ezzel az idealizmussal kényeztetjük magunkat, hogy be tudjuk mutatni annak a közönségnek, aki esetleg más zenét szeret, akkor egy-egy felütés és impulzus révén meg tudjuk mutatni, hogy mi az a klezmer, vagy ki az a Natasa Atlasz, és hát ha megtörténik az, amiről, amikor ilyenkor a kommunikáció és a közönség megszólítása szól, hogy olyanok is eljönnek és meghallgatják ezeket a zenéket, akik adott esetben nem érzik elsődlegesen a sajátjuknak, de a stabil világzenei közönség is természetesen a hűséges hozzánk, és remélem, hogy mi is hozzájuk. A világzenei nyílt nap, mint említettem, az klasszikusan erre lesz való, hogy azokat a közönség rétegeket is megpróbáljuk elcsábítani, akik még nem ismerték a műfajt.
0: Hiszen rengeteg színből épül fel ez a hét. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy legyen nagyon sikeres és hát jó hangulatú ez a hét. Majdnem azt mondtam, hogy világzenés, de közben ugye azért ez egy ennél sokkal tágabb fogalom, mint azt megbeszéltük Dóri, valaki most szigorúan néz. Szóval a lényeg az, hogy legyen ez az egész hét olyan, amilyennek elképzeltétek, de hát úgy is érzitek hát a színpadról, meg abszolút érzékelhető, hogy milyen a közönség és hogy fogadja. Ugye?
1: Nagyon szeretjük a közönséget. Mindenhol, a Kobucima meg még inkább.
0: Tökéletes.
2: Köszönjük az érdeklődést.
0: Köszönöm szépen, gyönyörű, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, sziasztok.
0: Behumi Dóri énekesnő volt a vendégem, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. Következik Antonio Vivaldi 4 évszak ősz 3. tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamara Zenekar.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggel kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklet a kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint télnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szélmérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak sávlezárásra a fővárosban a Helsinki úton befelé a Torontál utca után. Erősödik a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé és a 10-es főúton is Solymártól. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma várhatóan reggel 8 órától 12 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, üdvözlök mindenkit, ez itt a Klasszik Nyitány június 18-án, kedd reggel van, a madarak nem ezt mondják, hanem egymást szídják. Itt a hátam mögött most jöttem rá, hogy egy időszakos váltás szemtanúja lehetek állandóan, hogyha hátra nézek, tehát a gerlepár egyik tagját váltja egy varjú, nem túl békésen, aztán majd olyan 9-10 óra tájban megérkezik egy rendkívül ifjú szarka, aki nagyon hangosan, bocsánat, foglalja el ezt a helyet, úgyhogy ennyit tudok földrajzilag hozzátenni, illetve hallgatván a híreket, remélem önök is néha, hát nagyon néha tesznek ilyet, elhangzott, hogy Evianban valamiféle konferencia volt, nem biztos, hogy egy szót is értettem belőle, utána néztem Eviannak, de abba hagytam az utána nézést, mert bevallom őszintén a francia nyelv, illetve a francia szavak kiejtése szerintem elég vicces, legalábbis az én előadásomban, úgyhogy nem tud, a Genfi tó déli partja idáig értettem, Lozannal szemben, de ezt is csak talán foci emlékekből tudom felidézni, de hogy milyen községekkel határos, azt már nem vagyok hajlandó, és nem is tudnám kiejteni. Az viszont biztos, hogy 1938.

és akkor elvihetik tőlünk a jegyet, és élvezhetik a két klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos operát egyszerre. Melyik egy magyar együttes könnyedebb zenével, vagy hozzánk közelebb, hozzánk korban közelebb álló zenéhez vonatkozik a kérdés. Nagyon nehéz, hogy kikerüljem a könnyű zene kifejezést, mert Presser Gábor ilyenkor bokán rúg. Tehát az ABBA együttes, a The Beatles és az Omega közül melyik magyar formáció? Szerintem ez menni fog. Végigveszik az ABC-t alfától Omegáig, és rájöhetnek, hogy az ABBA, a The Beatles vagy az Omega, nem mondhatom volna Beatles-t is, és akkor vagyok nagyon magyar autentikus, vagy az Omega a magyar. Úgyhogy hungarikumként írják meg nekünk dagadó kebellel, hogy melyik magyar formáció, és akkor már csak a szerencse kell ahhoz, hogy elvihessenek tőlünk jegyeket, páros belépő jegyeket a Paraszbecsületre és a Bajazókra egyszerre, de ezt két este is, 25-én és 27-én is adják és játsszák a Margit szigeten. Na és akkor visszatérve a szépségre, a hölgyekre, ugye mondtam már, és nem elégszer mondtam még, hogy Marton Éva Kossuth Díjas operaénekes, a nemzetművésze is ma születésnapos. Jó egészséget kívánunk, ez a legfontosabb. Már nem kell menni színpadra, már nem kell énekelni, csak ragyogjon nekünk, ez a lényeg. És hogy jön ide a szerelem? Nagyon sokat lehet hallani, hála Istennek, Marton Évától, de a legfontosabb, és így jön ide ez, hogy ők a Bakács téren laktak, a Mester utca 19-ben volt a zeneiskola, ide ment el Bíró Katóhoz, aki Bartók Béla utolsó növendéke volt egyébként, és hogy miért akart a zongora mellett még az énekkel is foglalkozni, az egy nagyon aranyos történet. Tehát ők ott laknak a Bakács téren, az apuka főszakács, az anyuka a három rendetlen csemetével foglalkozik, de az udvaron, a belső udvaron, hogyha kimentek, hát nyilván nem focizni, hanem játszani, akkor hallhatták Udvardi Tibort, az operaház egyik vezető tenoristájának, ugyanis a gyakorló szobája arra nyílt, és hallhatta az éneklést, a próbákat, egy gyönyörű férfi hangot, és akkor Marton Éva fogta magát, elengedte a, nem tudom, a babát, vagy valamit, és megkérdezte a felnőtteket, hogy ki énekel, ő Udvardi művész úr az operában, na én is ezt szeretném, és akkor gyakorlatilag ennyi, és ilyen könnyű a szerelem, és ilyen könnyű a könnyedség és a nyugalom is. Vadásztam itt a mi könyvtárunkban, és rábukkantam egy Puccini dalra, Inno a Roma, ha jó az én kiejtésem, az biztos, hogy Marton Évát hallják, a zongoránál pedig Kovács Lászlót. Úgyhogy együtt és ezzel a dallal kívánunk jó egészséget, boldogságot és boldog születésnapot. És utána nem sokára pedig készüljenek fel az apukák. Úgyhogy kortól nemtől függetlenül könnyedek és nyugodtak próbálunk lenni, vagy legalábbis egy ilyen délelőttől próbálunk megteremteni az önök számára június 18-án csütörtökön.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: Figyeljünk magunkra akkor is, hogyha hímneműek, rán, pláne apukák vagyunk, most ez a legfontosabb a következő beszélgetésben legalábbis. Jó reggelt kívánok Bedő Imrének, a Férfiak Klubja alapítójának, és a most kiboncolandó és megbeszélendő válvetve apával nap kezdeményezőinek. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm az összes hallgatót.
1: És ugye piros betűkkel föl van írva az apák napja. Föl van már írva a piros betűkkel? Tudunk róla? Elterjedt, büszkék vagyunk rá? Használjuk ezt a napot?
2: Hogy alakulgat. Most mindig felmerül, hogy vajon szükség van-e rá.
1: Az igen. Az nem kérdés.
2: Azt gondolom, hogy kell egy ilyen nap, amikor egy picit ez a fajta férfi erény, vagyis ez egy nagy erény halmaz, ugye, tehát a férfiasságnak egy külön, hogy mondjam, szerepköre az apaság, mert egy teljesen eltérő a férj, és teljesen eltérő a férfi, mint önmagában a fának a törzse, meg a barát, meg a munkatárs szerepek, meg ilyenek. De az apaság azért mégiscsak ennek valahol a koronája, hiszen az egész életszolgálatát nagyon komplexen csinálja, és hogy ezt külön megbecsüljék, tehát éri egyfajta tisztelet aznap, úgyhogy azt gondolom, hogy fontos erről beszélni, fontos ezt elterjeszteni, hogy hogy kapjon tiszteletet ez, hiszen a fiataloknak is jó, ha kedvet kapnak, és azok a gyerekek, akik ilyenkor apák napján felköszöntik az apjukat, vagy felköszöntik, hát legalábbis valamiféle tiszteletet mutatnak, vagy megbecsülést, mert ugye mivel köszöntsék, erről majd még lehet szó, azok a gyerekek majd később apák és anyák akarnak lenni, és a más, hogyha ezért van az öregek tisztelete, hogy mondjam, mi kultúránkban fő helyen, hogy a fiatalokat megtanítjuk tisztelni dolgokat, akkor ők maguk is nagyobb kedvel csinálják majd, ha odaérnek, mert tudják, hogy az egy tiszteletre méltó valami. De ha ezt elhagyjuk, akkor nincs, ami motiváljon, mert ez nem pénz, ez nem tudom, egészség, ez valami lelki dolog, és a lelki dolgokat ilyen generációs öleléssel tudjuk építeni.
1: Én hallgatok, a szóra jöjjön, tehát most a kérdés, hogy egy puszi az nagyon aranyos dolog, egy odavitt vasárnap reggeli kávé az nagyon aranyos dolog, de mit ajánl, mit tud, vagy mi lehet egy jó ajándék, vagy bármi apák napján?
2: Én azt gondolom, hogy az apáknak a kötődés sokkal nehezebb, így egyrészt időben nehezebben fér bele, mert viszonylag sokat dolgoznak, és kicsit azt terjedt el, hogy a férfiak dolga az a munka és a pénz és egyéb, és ez nyilván a munka az mindig kötelező volt a régieknek is, ha nem vágták a fát, vagy ha nem tudom, szántottak, akkor nem ettek. Ma is kötelező a munka, de azért a kötődés, a nevelésbe való részvétel az nagyon fontos, és ebben kell talán segíteni, és minden olyan tisztelet, amit az apaságért kap aznap az apa, az motiválja őt, hogy ebben a szerepében még jobban kiteljesedjen. És a kötődés az ma nagyon fontos, mert időben kevesebbet vannak otthon, nehezebben kommunikálnak, hogyha anyák hozzák, viszik többet mondjuk a gyerekeket az iskolába, oda-vissza, ott még lezajlanak ezek a beszélgetések, de apa már olyankor érkezik meg, vagy olyankor kapcsolódik be, amikor már az a szűkszavú kommunikáció is éppen kimerült, és mégis óriási szükség van rá. Tehát bármi, ami megmutatja az apát, tehát olyan közös programok, olyan közös dolgok, amik lehetőséget adnak arra, hogy ő megnyilvánuljon, hogy ő megszólaljon, hogy jobban megismerje őt a család, és az az érdeklődés. Tehát én azt gondolom, hogy ez úgy szólhat az apáról, hogy legyen egy olyan nap, amikor érdeklődés középpontjába kerül. Nem nem tudom, az ajándékozás középpontjába, hanem az érdeklődés középpontjába, amikor egy picit őrá fókuszálnak, hogy ő ki, ő mit képvisel a világba. És azt hiszem, hogy ez nagyon hiányzik, és nagyon jól esik az apáknak, hogyha ezt meg tudják mutatni valamilyen módon. Mert ugye nagyon nehéz apáknak most virágcsokrot adjanak, vagy sütít, ha kell, hanem, vagy sört annak is, aki nem szereti, szóval. Focit most nézhetnénk éppen, de nem minden évben van ez így, úgyhogy nem erre vele kell oda elvenni.
1: Értettem, és egyébként is rosszul tettem fel a kérdésem, mindig a gyerekek felől szólok, de hát itt vannak azért anyák is, sőt, az apák mellett nagyapák is vannak, tehát még ez a viszony is élhet. Az anyák szeretik ezt, vagy az anyáknak is fontos, hogy legyenek apák, jó apák, tudatos apák?
2: Egyértelmű, hogy a férfi érme másik oldala a nő, az apa érme másik oldala az anya, és így tovább. És ez minden nő, akinek gyereke lesz, akinek családja lesz, az várja, az azt szeretné, hogyha egy igazi férj, egy igazi apa, egy igazi felelősségvállaló, önmagától felelősségét kereső és vállaló férfi lenne mellette. És a tisztelet, amit a férfiak, ugye a Biblia azt írja, hogy a férfi tiszteled a férjed, és szeresd a feleséged. Tehát ő nagyon jól tudja, hogy a nőknek a szeretet és annak a kimutatása sokkal fontosabb. A férfiaknak, hát mindenkinek fontos a szeretet, de a tisztelet kimutatása sokkal fontosabb, és hogyha a nők hogy tisztelik ezt a szerepkört, és azt meg tudják mutatni, az gyerekekre is kisugárzik, mert nagyon sokszor a nők szervezik, hogy figyeljetek, ma pár napja van, ugye, és akkor ma csináljunk valamit, és amikor majd akkorára nőnek a gyerekek, akkor majd eszükbe jut maguktól is. Tehát a nőknek a hozzáállása az nagyon-nagyon fontos. És ennek az ellentétje is igaz, hogyha a nők úgy állnak hozzá, hogy egy picit így lekezelően vagy sehogy, akkor az átgyűrűzik a gyerekekre is, és akkor az egésznek a megbecsülése és tisztelete oda vesz. Nyilván hozzátartozik az igazsághoz, hogy úgy a nő, mint a férfi esetében, hogy a nő szeretetre vágyik, a férfi meg tiszteletre, hogy ahhoz a nőnek szeretetre méltónak kell előbb lenni.
1: Milyen jó a magyar nyelv, ugye?
2: Tiszteletre méltó, igen. Ugye? És sokat kell tennünk, hogy mi tiszteletre méltók legyünk, mert csak úgy nem kapunk tiszteletet. De azért most a hölgyekhez is szólok, hogy a szeretetre méltóságot is meg kell tartani, mert az se tud csak úgy jönni.
1: Jó, dátumszerűsítsünk, maga az apák napja ugye most vasárnapra esik, és mi a válvetve apával napot hirdetjük már tavaly is, meg most is. Ráadásul most már vége van a sulinak is, ez nagy segítség, vagy ez adta az ötletet a válvetve apával naphoz?
2: Igen, majdnem mindig úgy jött ki a lépés, hogy az apák napját követő hétfő az már az iskolai szünet első napja. Uh-huh. És ezért mi ezt a kötődést szeretnénk apák napjához, kötve is erősíteni. És azt gondoltuk, hogy apa titkos élete az a munkahely. Tehát, és nagyon érdekes a gyerekeknek, mert ha mesél róla apa, akkor ő neki kialakul valamilyen kép a fejükbe, de hát az egy mesekép, uh-huh. Nem tudjuk, hogy hasonlít-e a valósághoz. De az, hogy apa, hogy az apák aznap vihessék be a munkahelyükre a gyerekeket, és ugye itt a munkahelyek engedik ezt meg, tehát rengeteg cég csatlakozik elsősorban, ugye, mert ezt meg kell szervezni, de hogy csak az apák engedjék be, hogy az apáknak engedjék meg, hogy beviszik a gyerekeiket is, és hogy ne szórakoztassák hanem a gyerekeket, hanem hogy megmutassák, hogy mivel foglalkoznak. Tehát ez egy különleges kapcsolódási lehetőség, mert a gyerekeknek hihetetlen nagy élmény, hogy a valódi életbe, a valódi felnőtt világba, amikor igazán, hogy történnek a dolgok, az van nekik megmutatva, és ebben a mélységben új más szemmel néznek az apára, látják a kollégákat, ahogy az ő apjukra tekintenek. Egy csomó ilyen metakommunikációs élmény is éri azon túlmenően, hogy konkrétan az ő apjuk mivel foglalkozik, illetve az apának is nagy lehetőség elmesélni, megmutatni magát egy olyan helyen, ahol ő kompetens, mert otthon nem mindig kompetens az apa, a leves főzésben se annyira szépen kompetens, a takarításban se annyira kompetens, segítő, de a kompetencia máshol van. Itt meg egy kompetens helyen megmutatni magát, azért az egy élmény a gyereknek is, hogy itt más is fölnéz apámra, itt ő ki tudja húzni magát, és ezért fontos kapcsolódási mélység ez a nap.
1: Egyébként is ajánlom a férfiakklubja.hu weboldalt, és ezen belül ugye van a válvetve apával nap aloldal, és már pedzegette, hogy cégek is jelentkezhetnek, nyilván már késői egy picikét az időpont, amikor beszélgetünk. Egy cégnek ez miért jó?
2: Nagyon sok cég kapcsolódik hozzánk, minden évben újabb és újabb cégek, de most már 100 fölött van azoknak a cégeknek a száma, akik elindították ezt a programot és évente megtartják. Egyrésztről úgy érzik, hogy a férfiakat és az apasságot őnekik is jó fókuszba állítani, és ez egy másfajta nagyon népszerű HR program, és a nők is nagyon örülnek, hogy van egy férfi fókuszú, apa fókuszú gyerekes nap. Tehát, hogyha, és ahol nem kell versengjenek a férfiak a nőkkel, hogy a nők ügyesebbek, akik behozzák a gyerekeiket, vagy nem, hanem férfiként lesznek ügyesek, mert csak ők viszik be, és minden nő meg tudja süvegelni az összes apukát, és ez így is történik rendszerint. Másrésztről az látszik, hogy a külön érték a HR hozadéka mellett, az amellett, hogy családként tekintenek az emberekre, a cégeknek külön érték az, hogy a jövő nemzedéket bevezetik mégiscsak a munkahelyek világába. Nagyon sokan úgy nőnek fel ennek hiány, hogy nem látnak igazi munkahelyeket, vagy nem tudják, hogy mi történik ott. És van olyan, hogy bevisszük a gyerekeket a munkahelyekre, mert nincs amit csinálni velük, ilyen időszakosan, vagy nem tudom, időnként.
1: De akkor eldobjuk, igen.
2: De akkor azt mondjuk, hogy ülj oda le, és rajzolgass, és ne zavar senkit, mert itt munka zajlik, de az, hogy megmutatom, és körbe viszem, és ő kérdéseket tesz föl, és vezetői értekezetekre ülnek be, ez ugye hétfőn van, vagy üzemelő gyárakat néznek meg, és a targonca vezetéstől a traktorokon át, ugye mindent, hát hogy mondjam, élvezni tudnak. Tehát ez élmény is, de nagyon fontos a jövő nemzedéknek a munkavilágához való közelítése, és a cégek ezt érzik, tehát a felelős cégvezetők többes hozadékát látják ennek a napnak.
1: Ugye ez nem tehertétel. Ja Istenem, kell egy gyerek felvigyázó, most tisztának kell lenni, most mindenkinek sisakot kell hordani. Szóval itt hitelesnek kell lenni, ugye?
2: Igen, és az érdekes, hogy minden cég megtalálja a maga profiljához azokat az érdekes dolgokat, amit önmagáról, vagy a konkrétan a munkánkról tud mondani. Mert mondjuk egy termelő cég, most például egy nagy tojásfeldolgozó üzemben lesz a mi sajtóeseményünk a Caprio úsznál, de azért sok a látványos dolog, de beszélgetünk szoftverfejlesztő cégekkel, akiknek nem annyira látványos, és mégis minden évben kitalálják, milyen témát állítsanak a középpontba, ahhoz hogyan kapcsolódnak az ő termékeik, pontosan hogyan állnak ezek elő, pontosan milyen hatással vannak a világra, hogyan működnek, és az ő apjuk és a szomszéd, az asztalnál ülő és egyebeknek milyen felelősségi köreik vannak, vagy egy szoftverfejlesztő cégnél is van pénzügyi osztály, meg van, nem tudom, ugye sokszor azért ezek hardverekkel is foglalkoznak, és mindenféle kiszállítás, beszállítás, szerverparkok, azokat fűteni kell. De csak mondok ilyeneket, és ámulnak, bámulnak a gyerekek, hogy egy kívülről kevésbé érdekes cég is mennyi mindent tud magáról mutatni, és imádják ezt, akik megszervezik is, meg maguk a gyerekek is, és nagyon érdekes, hogy tényleg, ahogy nőnek a gyerekek, tehát ugyanazok a gyerekek mennek vissza minden évbe, alig várják ezt a napot, és akkor azért 6-7 évesen másfajta dolgokat látnak, 8-10 évesen, de azért 17-8 évesen is vissza lehet menni, vissza is mennek a válvetve apával napra, és ott már egy felnőtt kommunikáció van, ott már másképp tekintenek a munkahelyekre, ott tényleg olyan annyira magukhoz emelik a munkatársak is a többi apuka a gyerekét, hogy önmagában is óriási hozadéka van ez a fiatalok számára is, és talán a cég is másképp tekintenek egymásra az emberek, akik látják őket a gyerekeik társaságába. Tehát,
1: ez egy közös kapocs.
2: Ez egy szép projekt, igen.
1: Ami már nem titok. A kedvencem, mit fönn vannak a régebbi évekről videók, a brainstormingon ceruzát rákcsáló kisfiú feje, aki nagyon komolyan gondolkodik, meg amikor például egy állásinterjút lehet eljátszani, vagy megtekinteni, amik rendkívül komoly dolgok. Tavaly is megkérdeztem már idén is, hogy ugye nem csak a fiúk mehetnek apával.
2: Nem, ez ugye válvetve apával nap, hogy az apák a mindkét nemű gyerekek őket hozzák, és a neve is fontos, hogy nem akartuk eljátékosítani, mert a gyerekeknek olyan sok játék van az életükben, de nagyon kevés valódi, felnőttes, komoly dolog, és ezt imádják, hogy ez valami válvetve apával, ez olyan, hogy egy nap vele együtt ott a felnőttek világába, hogy ennek is szerintem külön húzó ereje van, ugye, hogy maga a név nem véletlenül ilyen komoly, vagy nem azért komolykodó, mert ilyenek vagyunk, hanem azért, hogy emeljük ennek a fényét, úgyhogy fiúk, lányok jönnek és imádják.
1: ilyenkor a nyár a férfiak klubja életében az uborka szezon volt, mert úgyis nyaral mindenki, vagy ilyenkor is kell mire és kikre tekintettel lenni, vagy hirdetni az igét, vagy hát ugye egy független társadalmi szervezetről beszélünk, gyűlni akár.
2: Hát ugye nekünk a kommunikációnk folyamatos, mert ott 2,5, majdnem 3 millió embert érünk el az összes platformunkon, havonta mindezzel az értékrendi önfejlesztő dolgokkal, ami a családok megtartása, a férfiválása, az összes ugye nevelési kérdés, de most jönnek az apa-fia, apa-lánya táboraink itt Magyarországon is és Erdélyben is. Tehát ezek nagy létszámú, Erdélyben abszolút önszerveződő módon azért ilyen, ezek ilyen 150 fős apa-fia, csak 150 fős apa-lánya. Táborok vannak itt Magyarországon, mi szervezzük őket, ez már 2 hét múlva kezdődik az apa-lánya, utána nem sokára jön az apa-fia. Rengeteg ilyen-olyan fesztivál van, és olyan előadást tartok én is, ami eléri a fiatalokat, mert nyáron ezeken a rendezvényeken egyrészt nagy az érdeklődés, másrészt ott lehet velük tényleg kommunikálni, ami extra, és hát ilyenkor azért, tehát a nyár is egy jó alkalom arra, hogy ezek, tehát az, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, vagy azt, hogy az otthon már hiányosan megkapott férfi-női minta, így is hiányosan kapjuk meg, mert rengeteget dolgoznak a szülők, rengeteg módon vannak, ugye, ők se tudják, hogy pontosan mit kellene átadni, hogy ezt elkezdjük pótolgatni, hogy ezt elkezdjünk ezzel foglalkozni, hogy fel kell készülnünk arra, hogyha stabil házasságot akarunk fiatalként, vagy benne vagyunk egybe, és azt állandóan stabilan akarjuk tartani, akkor ez egy folyamatos munka, tehát ilyen értelemben a mi támogató munkánk is folyamatos, hogy mindenki, aki ebben akar morzsákat, szikrákat, falatokat kapni, az férjen ehhez hozzá.
1: Válvetve apával nap, ezt ne felejtsük el, meg a férfiak klubját akár a közösségi oldalakon, akár a férfiakklubja.hu ne felejtsük el. Lenne egy nagyon praktikus kérdésem, elnézést érte, de jó, véget ér az iskola, aztán majd jön a bizonyítvány. Van valami tanácsa, hogy ehhez hogyan viszonyuljanak az apák? Tudom, keménykedni kéne, meg ingatni a fejet, hogy hú, hát ez nem elég jó. Ez az általános kép. Ilyenkor tud valamit segíteni egy apa egyébként?
2: Hát ugye az apaság az a folyamatos jelenlétről szól. Tehát egészen biztosan nagyon kevesen lehetnek azok, akik csak ilyenkor hirtelen szembesülnek ezzel. Az nem jó, hogyha anya kísérte végig az egész évet, és apa tényleg csak ilyenkor lát. Tehát nekünk dolgunk az, hogy folyamatában lássuk, és ha folyamatában azt láttuk, hogy a gyermekünk megdolgozott érte, hogy oda tette magát, akkor az egy jó bizonyítvány. Az a nem jó bizonyítvány, hogyha nem tette oda magát, hogyha van valami probléma, de akkor is nekünk azon kell gondolkodni, hogy vajon mi az oka annak, hogy ő demotivált, mi az oka annak, hogy ő nem érdekli, mi az oka annak, hogy a saját életének az életkori, sajátossága szerint nem veszi kezébe azt a részét, amit éppen a gyereknek tényleg saját felelősségből kezébe kéne venni. És ezeket a mindennapokban kell kezelnünk, a mindennapokban kell észrevennünk, mert a bizonyítvány az egy-egy ilyen összesítése, egy ilyen elmúlt esztendőnek, de ott nem tudjuk hirtelen egy jó atyai letolással pótolni az egész esztendőt, hanem egész évben kísérni kell. Ez egy élvezet az apasság, hogy figyelem a házam népét, ugye, és nézem, hogy kinek hogy áll a szeme, és abban benne van az évközi jegyek is, vagy a szomorú arcok, vagy a bántják a gyerekemet, nem tud beilleszkedni, kiközösítik, elkezd romolni a jegye, vagy a sportjával, vagy a nem tudom mivel. És ezekre, ha figyel az ember, de ez egy régi dolog, tehát ugyanúgy figyeltek a gyerekeikre, de ugyanúgy kellett figyelni, ha volt valakinek 50 birkája, akkor kellett nézni, hogy melyik sántít, melyiknek van lehorgasztva a feje. Tehát a hazamentek, ott mindenféle, a szemük nyitva van, a férfiak a gazdák ugye az otthonukban, és minden olyan jelet észre kell vegyenek, ami problémát okozhat, és akkor kell kezelni. De ha mindenki beletett mindent, és tényleg oda tette magát az a gyerek, amikor kellett, vagy tudjuk, hogy miért vannak hullámvölgyek, akkor még a közepes dolgok is jók. Ugye, tehát itt a önmagához mérni az embert, az egy fontos kérdés. És aztán, hogy milyen reakciónk, vagy hogyan lehet ezt jobbá tenni egy csapatként, mint család, ugye, és ebben az apának milyen szerepe van, az is egy eldöntendő kérdés, ezt föl kell vállalni, és élére kell állni annak a folyamatnak, hogy mi mind benne vagyunk ebbe a bizonyítványban. Főleg ha a gyerekek kicsik, hát nyilván a nagyobbaknál már azért át kell adni. Tehát egy gimnazistánál már az van, hogy te vagy a saját életednek a kovácsad és a saját szerencsédé. Tehát gyerünk, de át van adva, és hogy hogyan tudok kiszállni mögüle óvatosan, szépen, hogy egyszer csak azt érezze, hogy amikor elengedem otthonról, vagy elindul otthonról, akkor azt mondom, hogy én vakon bízok benned, mert tudom, hogy jól döntesz, és ott remeg a gatyája, ugye, bocsánat a szakkifejezésén, mert lehet, hogy megkínálják ezzel neki, de én ezzel megterhelem a gyerekeimet. Bízok benne. Tessék, ott hihet, ott van, nálad van, én nem vagyok ott. És másképpen is reagálnak dolgokra bizalom miatt, és ez egy apa dolog, na, de anyák még mindig izgulnak, hogy ezt csináld, azt csináld, azt ne csináld, azt ne csináld. Mi meg azt, hogy figyú, te tudod, tudják ezek a gyerekek, ugye? Te kezedben van, te felelősséged. Szia, várj!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, külön köszönet az élvezet, az apaság élvezet tagmondatért, pedig munkával kezdtük, a munka pedig legyen akkor egy jó válvetve apával nap, az hétfőn, vasárnap pedig apák napja. Na de azért nehéz munka ez, de rendkívül élvezetes és rendkívül szép, ebben egyezünk meg akkor így Bedő Imrével, nagyon szépen köszönöm, még egyszer férfiakklubja.hu és azon belül a válvetve apával napot nincs, keressék.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot és jó apák napját, és aki csatlakozott a válvetve apához, az ott is szervezik meg, és a többiek csatlakoznak még idén, mert akkor jövőre kapnak tőlünk levelet, és mondjuk, hogy mit kell tenni. Na, köszönöm.
1: Ez a feladat, és nem is kevés. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, viszontlátásra. Na hát akkor apáztunk egyet, most pedig zenéljünk egyet. Ez is a dolgunk június 18-án csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban.
0: Következik Friedrich Chopin Ez dur keringő, ópusz 18. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Róbert Károly körút csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt a Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják majd. Baleset miatt nem járható a középső sáv a Váci úton kifelé a Forgács utcánál, ezért ott torlódás alakult ki. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Helsinki úton befelé a Torontál utca után a külső sávban. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szent Mihály út előtt, a Váci út és a Megyeri út befelé a közös csomópontnál, az Üllői út befelé szintén a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé ugyancsak lassulás tapasztalható. Nehezen járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól, ma is egybefügg a sor és a 11-es főút bevezető szakaszán is akadozik a haladás a Pünköstfürdő utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

30 másodperc csönd, amiért elnézést kérek, illetve ennyit is tudunk adni. Néha a csönd is sokat jelent, jelen esetben csak egy technikai malört a részemről. Nemrégiben apákkal foglalkoztunk itt a Klasszik Nyitányban június 18-án, és természetesen ezt mindig el kellene mondanom, csak mindig elfelejtem, hogy a legjobb beszélgetéseink, a legjobb témáink, azok mindig megtalálhatók Spotify-on, ott van a Klasszik Nyitány fül, illetve oldal, amikor meg tudjuk ajándékozni önöket a múlttal, egy kis időutazás, tehát itt érhetők el az összefoglalók a beszélgetésekből, és akkor én is összefoglalom magam, hiszen ajánlottam már színházi programot erre a hétre, ez a bizonyos legény búcsú, Nagy Sándor jó voltából, de a játékszínben élvezhető 19-én este 7-kor, ez biztos, és mivel a hétvége kiemelt eseménye, a múzeumok éjszakája, ezért hát művészet, Bajor Gizi Színész Múzeum, lássuk, mivel készülnek a Stromfeld Aurél út 16-os száma alatt, illetve Ben. Ádám Eszter operaénekes és barátai 4-kor nyitják meg egy nyárköszöntő koncerttel, Eszternek köszönhetően 7 nyelven, de ott lesz Libor Dóra, hozza a fuvoláját, Jánki Emessel remélem viszik és segítik neki vinni a csengőjét, illetve Áhím Kovács Anikó, az ő kezében pedig nagyon jól áll a hegedű, úgyhogy Eszterék, Ádám Eszterék 4 órakor már a konferencia teremben nyitnak, és elkezdik a múzeumok éjszakáját, aztán egy zenés mesejátékra érdemes 5 órától bevinni az apróságokat, akik lehet, hogy nagyobbak, mint én, de könnyű őket így megjelölni, és szerintem könnyű lesz élvezniük a Tili és Tiló című zenés mesejátékot Bodor Géza és Kása Tima jóvoltából. A zene külön kiemelendő, nálunk pedig pláne, hogy Oldjai Gábor műve. És amíg a picik szórakoznak, nevetnek, tapsolnak és kiabálnak, addig a konferencia teremben Barta Katalin Ágnes történeti játékstílus és gyakorlat, vagyis hogy Priele Cornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói tavaly megjelent kötetének bemutatója lesz, így emlékeznek a 200 éve született és Újbudán nagyon ismert, mert utca is van róla elnevezve Priele Cornéliára. Barta Katalin Ágnessel pedig Gajdó Tamás színház történész beszélget, de ez nem csak beszélgetés lesz, hanem ott lesz még Varga Mária Jászai Mari díjas színművész, valamint ami Rubold Ödönünk, illetve mindenki Rubold Ödöne, úgyhogy nyilván majd idézetek is hangoznak el, és így is színesítik Priele Cornélia pályafutását, illetve az erről szóló könyvet Barta Katalin Ágnes, majdnem azt mondtam, hogy tollából, de lehet, hogy számítógépi billentyűzetéből, még mindig a Bajor Gizi Színész Múzeum, múzeumok éjszakája, vagyis, hogy szombati programjainál tartunk. A Nemzeti Színház színész zenekarának koncertje, na ez mindig nagy siker, a Teraszon lesz, akarsz-e játszani címmel, nem, de hát Winkler Tamás Ábelt a dobnál őt külön kiemelném, Madácsi Istvánt meg a harsonájával, mert hogy ő szerintem a szomszédságban is hallható lesz, mint ahogy az egész koncert, és a rendhagyó tárlatvezetések sorába bekapcsolódik ugye a Bajor Gizi Színész Múzeum is, Varga Mária Jászai Mari díjas színművésszel és Gajdó Tamás színház történésszel. A Képek a magyar színház történetből kulisszák között című állandó kiállításban lehet majd barangolni, aztán megint koncert 8 órától Farkas Boglárka, a már odavitt hegedűjével és Takuya Machigana. Machinaga, igen, az ott levő zongorával ad egy jó kis villakoncertet, tehát ha már színház, egy dramatizált színház történeti előadás a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közreműködésével nem maradhat ki, és akkor még folytatódik minden, mert a Sextet zenekar is érkezik, aztán a kiállítások közül még a Szembenállás, néhány színházi előadása is végig látogatható értő hangokkal és vezetéssel, szóval érdemes, nagyon sok program van, de érdemes a Stromfeld Aurél utat is választani, a Bajor Gizi Színész Múzeumot szombaton a múzeumok éjszakáján, és egyébként is javaslom a böngészést, a tervezést, na persze amellett, hogy hallgassanak minket, a klasszikot, és amik csak tehetik minden délelőtt, a Klasszik Nyitányt.

Klasszik Rádió 92, 1. június 18-án csütörtökön, nem árt elismételni, hogy mi egy játékos adó vagyunk itt a Klasszikon, és egy játékos műsor a Klasszik Nyitányban, úgyhogy játszunk egymással, önök mindenféleképpen nyerhetnek, ha szerencsések, akkor jegyeket a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, június 25-én és 27-én ugyanis együtt lesz hallható kéz a kézben egy színpadon, ahogy az már régóta szokás, a Parasztbecsület és a Bayard Zókesz két egyfelvonásos opera, jó barátságban, szerelemmel, féltékenységgel, a bosszú témájával, illetve a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarával és remek előadókkal. Az önök feladata csak annyi, hogy legyenek jobban a szerencsével, hogy nyerhessenek páros belépőjegyeket, egész héten ajánlottunk föl, minden nap más kérdéssel. A mai kérdés egy magyar formációhoz kapcsolódik. Mindig próbálom kikerülni a könnyű zene kifejezést, de nem szabad használnom, úgyhogy meg se hallották, ugye? Tehát az ABBA, a The Beatles és az Omega közül azt kell csak kitalálniuk, hogy melyik magyar együttes. És ha megvan, hogy melyik magyar együttes, akkor írjanak nekünk a játék@klasszikradio.hu e-mail címre este 7-ig, és tényleg utána csak a szerencse kell, hogy nyerhessenek páros belépő jegyet a Margit-szigeti Színház jóvoltából. Ebben az évadban ugye 4 klasszikus nagy opera kerül színpadra, ráadásul ez 3 produkciót jelent, tehát 25-én és 27-én együtt lesz a Parasztbecsület, illetve a Bajazzók, és együtt önökkel, hogyha tudják, hogy az ABBA, a The Beatles és az Omega közül melyik a magyar csapat vagy formáció. Bár foci VB van, ezért a csapatot szeretem használni, de inkább azt használom majd, hogy a következő órában sokat színházazunk majd, és lovas színházazunk majd. És persze jönnek a könnyed és nyugtató zenék, ahogy az megszokott itt nálunk a Klasszik Nyitányban, július 18-án csütörtökön is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos meleg idő várható. Lemondott a Corvinus Egyetem kuratóriumi elnöki posztjáról Hernádi Zsolt MOL vezér. Külön járatok közlekednek a fővárosban a múzeumok éjszakáján. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ára alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonati jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és a folytatásban a Budaörsi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontoknál. Az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Egyrészt köszöntöm nagyon nagy szeretettel hallgatóinkat a Klasszik Nyitány június 18-ai csütörtöki utolsó órájának kezdetén. Másrészt nyugodlom, szóval nem kell megunni, de untalan fogom hangsúlyozni, és fogom ajánlani önöknek a múzeum éjszakáját szombaton, és hogy nagyon marketinges legyek, étkezés az Andrássin, és főemlősök a Bajza utcában. Na, ezt találtam ki, de a múzeumok éjszakájának a képzőművészeti, a Magyar Képzőművészeti Egyetemre vonatkozó programjait próbáltam így összefoglalni, ami nagyon sután hangzik, de valami igazság van benne, hiszen az Andrássy úton egyrészt meg lehet tekinteni exkluzív palota séta keretében azokat a híres Lotz freskókat, sőt azt is meg lehet tudni, hogyan készültek, miért készültek, milyen módon kerültek oda, hogyan sikerült őket megőrizni, akár a mai nap. Aztán meg lehet ismerkedni a könyvtár, levéltár és művészeti gyűjteménnyel is, a különleges kincsekkel, úgy mint egy puzzle-val, és természetesen a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti szekciójához szervesen kapcsolódó epreskert is bejárható, de ígértem valamiféle étkezést, most a Prix Fix étvágyi gyakorlatok című kiállítás megnyitóját élvezhetik, de nem gasztronómia lesz ez, inkább azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, hogy kiválthat-e gasztronómiai élményhez hasonló reakciókat egy műalkotás megtekintése, milyen mechanizmusok indulnak az agyban, el, amikor kiállításokat nézünk, Mélyi József segít majd egyrészt jól kiejteni a kiállítás címét, másrészt pedig kalauzolja önöket végig ezen, aztán Molnár Péter festőművész világát ismerhetik meg egy dokumentumfilmvetítés segítségével. Nagyon érdekes, hogy be lehet tekinteni a restaurátor tanszék műtermeibe. 20 óra 15 indulás a főépületben levő Dávid térről. Festő, restaurátor, műtermek, szakmai folyamatok, művészeti és történeti gondolkodások, de ez mind-mind olyan, mintha titok lenne, és nagy titok az anatómiai tanszék a híres gyűjteményével, és az Albert Ádám egyetemi docens vezetésével tartott séta, talán ritkán látható darabokat is bemutat, csak egyet emelnék ki, mert ezt rendkívül érdekesen találtam. Székely Bertalan lovának csontváza is ott van, meg a többi preparált állat ritkaság. És akkor menjünk át gyorsan az Epres kertbe, folyamatos programok zajlanak, hiszen a szobrászművészek diploma kiállítását is meg lehet tekinteni, és Bóka B. László művészettörténész segítségével lehet sétálni és megismerni Epreskerti